Ez a Kalizekin lesz, jó! Prince, Purple Rain, Pamgaloko, Enigma, itse, Return to Innocence. Alright,